0: ils veulent nous khalas.
1: Et mes chahides, Rabbi, arhamha. Khawad, tu vois, Rabbi, arhamhom. Lakin, uqsim billah al-aliyy al-azim. Ya Netanyahu. Khalfa ala shuhada. Thalath min al-abdha. Sifajrou rasak, ya